0: iránt a szak is. Szerintem kirabasz, kocsai, vagy a frincsira.
1: Ők is telen kilogál, Heri Mesel Szentőgyüresnél.